0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

Köszöntjük Aurél nevű hallgatóinkat! Az Aurél férfinév a latin Aurelius nemzetségnévből származik, amelynek jelentése aranyos. Női párja Aurélia. Számos híres viselője van a névnek, Bernát Aurél magyar festő, Csertői Aurél labdarúgó edző, Holló Aurél ütőhangszeres művész zeneszerző, Stromfeld Aurél ezredes magyar hadvezér, Stein Aurél magyar utazó író, és természetesen ön kedves Aurél, aki a rád

0: Te zenéd. A te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: I got the Grammys out for ya.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Bővült a pszichológiai ellátás a klinikai központban, fejlesztés a hajdúhatházi sporttelepen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián, összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénés szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydeb.hu. Jelentős fejlesztés érinti a hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként 3 sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül, a padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Egyszer majd úgy is hazatalálsz.
1: Jelentem, itt vagyok.
0: Hazataláltam, és jó reggelt kívánok Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Jaj, de szeretem ezt a hétfő reggelt.
0: Ezt az 5 és 10 fokot, a közötti értéket így a reggelben. A múlt heti 25 fok után így a reggelben. Na és azt követően meg a 32 fokot. Ne legyünk elégetlenek. Elégetlenek. Blablabla. 24 fok, hát mi ez, ha nem a szépkorúak nyara? Erre hazatérni? Ebbe a csönnyörű országban. Jó reggelt kívánok Debrecen kedvenc rádiójában. Teddy Swims mellett majd jön Pink és a Trust Fall. Na nézzük, pontosabban halljuk, kit dobott a reggel. Maszkulin lesz a hétkezdet, mert itt van Dániel a legfrissebbekkel. 6 óra van. Jó reggelt a 104,6 MHz-el.
2: Építési hulladék változtak a leadás feltételei Hajdú-Biharban. A megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdú-Biharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áronként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyi igazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón egy külön építési törmelék lerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott 4. compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A résztvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az onidev.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyedén végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hitvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja.
0: Na milyen volt a múlt hét? Kellemes Tamásunkkal? Remélem igen. Ó, hát az ő hiányát pótolni nekem nagyon nehéz lesz. Főképpen, hogy még félig meddig agyilag ott vagyok valahol. Mallorca környékén gondolkoztam is rajta, hogy lejátszom a Mallorca című slágert, majd megnézzük, hogy mehet-e vagy sem. Egy a lényeg, hogy itt vagyok, és jó reggel Debrecen. Köszönöm az üdvözlést, uraim. Például Ferkó, például Pihe, és köszönöm az információt, Tomi, mindjárt mondom, mit írt Tomi, de előtte meghallgatjuk, hogy tényleg változékonyabb idő jön. Nehogy már most römoljon el ez a gyönyörű, szép idő, a szép korúak nyara, de marad, én kérek elnézést az időkép.hu kifejezéséért, ezt írják, még marad a vénasszonyok nyara. mondom, elnézést kérünk a vénasszonyoktól, csak fiataloknak, Komjáti Laci bácsi műsora. A reggelben érkezik az időjárás előrejelzés. Daniel?
2: Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Szóval még mindig a szép ősz, a mai 23-24 fokkal gyönyörű lesz, napsütéssel. A hideg reggel után csak azt feledjük, 5 és 10 fok között van jelenleg Debrecen belvárosában a hőmérséklet. Kérdezik a hallgatók, hogy na kipihentétek magatokat, Lacikám? Tudjátok, hogy van ez, amikor elmegy az ember 5 napra, mire megszokja, hogy más ország, más világ, más munkabeosztás, más órák, más időjárás, más páratartalom, addigra már itthon vagy Budapesten, a repülőtéren, aztán meg itt Debrecenben. Na de én így szeretem, úgyhogy igen, itt vagyok, köszönöm szépen a nagyon jól eső üdvözleteket, el is indítjuk a reggelt, jön a mondat, remélem picit már azért hiányzott, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok el.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: 5 perccel múlt el, 6 óra.

0: Köszönöm.
1: Florida, és szia, a hétfő reggelben, jaj, lányos zavaromban elfeledkeztem az információról, amit azóta többen is jeleztek, például Józsi barátom, aztán Miki és Tomi. 471-es, Sámsoni út, dombosi leágazás. Befejezem be a mondatot, látni fogják úgyis mindenki, aki arra közlekedik. Terry Simms énekel, ez a Loose Control.

0: ez a rossz fiú, tud, hazatér. Hát komolyan mondom, mint hogy a zenei szerkesztő is engem köszöntene ezekkel a dalokkal. A éjszakai műsor végén Rúzsa Magdi és a Hazatalálsz. Most meg a Hooligans és a Fél ember. Ó, nem szeretnék túlságosan nyálas lenni, de önök nélkül, nélkületek. Hát én egy igazi fél ember voltam.
1: Jó reggelt!
0: Aki nem tagadom, egészen jól pihent a múlt héten. Ránk fért, nem csak rám, én el lettem volna itthon. Aki zenei bunkomban, otthon, mármint hogy bunkeremben. De hát a család az család, úgyhogy a legjobb dolog együtt nyaralni a családdal. Ez megvolt, kipipálva. Köszönjük a lehetőséget és a helyettesítést Szabó Tamás kollégának. Próbálok visszarázkódni a hétköznapok forgatagába. Arcú csapott ez a reggeli 5 fok. Mondom, nem voltunk hozzászokva a múlt héten. Már itt sem volt rossz idő. Azért ez a szépkorúak nyara, ez bejön nekem. 30, nem? A múlt héten ennyi volt, de 24 fok. Igen, lehet ma is. 23-24 fok és napsütéses őszi és időjárás. Október 5-én, egy imádott hétfő reggelen. Na kérem, kapom is a közlekedési információkat, az üdvözletek mellett, amit hálás szívvel köszönök. Szóval azt mondja, hogy a Sámsoni úton, a Dombosi leágazásnál, a nagy kereszteződésnél forgalomlassító tényező, pontosabban forgalomlassító tényezők kétlábúak. Tudjuk, hogy mivel lassítják a forgalmat, ugye? 500-540 és 39-33-104-6. Egyébként azt olvastam, hogy ma a héten egész nap, tehát ma is egész héten fokozott ellenőrzés várható majd. Tudom, a rendőrség kapcsolódik, csatlakozik egy Európai Uniós akcióhoz, és itt kérem majd a mobiltelefonok használatát fogják nézni, azt, hogy ki ír SMS-t vezetés közben, vagy Viber üzenetet, ne tegye, jó? Nehogy miattunk bukjon meg a Best FM miatt. Szóval ezekre és a passzív biztonsági eszközök használatára is figyelnek majd, mind a mellett,

hogy ma reggel ellenőrzik, mindenki tiszta fejjel indul-e munkába, avagy sem. Hát legyen így, hallgassa a Best FM-et, sok-sok információ a 104.6-on, most a One Direction következik, és a Story of My Life 3 perccel.

0: Moving to the Sun, a Best FM rádióban mindjárt fél hét van. Azt írja Sanyi, hogy milyen jó reggeli ébresztő. Na, hiszen mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát, főképpen reggel, azért csak óvatosan azzal a ritmussal, kedves autósok, ne rohanjunk annyira, hogy a drónok támadását elkapjuk. Van ilyen drón az éken, mégpedig mondom, hogy hol. Na, ki írta, annyi üzenet jön. Tényleg köszöntöm a szívélyes köszöntést, mindenkinek nagyon hálás vagyok, hogy észrevették. Itt vagyok, megjöttem. Zsuzsi, neked is, Kata, neked is, és Szabinának köszönjük az információt mind a mellett. Gázvezeték, Epreskert kereszteződés. Na, ott lesz a drón, és továbbra is csak nagyon türelmesen a Sámsoni úton, a Dombosi leágazásnál, mert ott is elég komoly mustra van. Nálunk meg a Best kalendárium első kiadása Aurél nevű kedves hallgatóink névlapján. És a pedagógusok világnapján, ugyanis az ma van, ugye nálunk a pedagógusokat június első hétvégén, első vasárnapján ott ünnepeljük. Míg a világon szerte a mai napon, ugyanis ekkor fogadták el a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza a pedagógusok megbecsülésének a szükségességét. Hát nem eléggé, ezt tudjuk nagyon jól, már ami a megbecsülést illeti. Úgyhogy kedves pedagógusok, oktatásban dolgozók, szerte a világon boldog ünneplést kívánunk. És boldog ünneplést a mozi szerelmeseinek. 162 éve született Louis-Jean Lumière, a filmművész és a filmgyártás úttörője. Na és természetesen nem feledkezünk el számunkra legkedvesebb alkotóról, művésznőről, Szabó Magda néniről. A Kossuth Díjas írónőnek ma lenne a születésnapja. 1917-ben, tehát 109 évvel ezelőtt született. Debrecen számára különösen fontos. Sajnos 2007 óta nincs velünk, de minden évben azóta Magda Fest az írónő születésnapjának. A környékén megnézem majd, hogy most milyen programok várnak Debrecenre. 90 éve született Václav Havel, cseh író, politikus, a Visegrádi négyek egyik alapítója. Ma lett 51 esztendős Kate Winslet a Titanicból, úgyhogy igen, később jön majd Jackkel. Az elsüllyedős jelenet. A 43. születésnapján köszöntjük Jesse Eisenberget, a Facebook film, a Zombieland és a Szemfényvesztők főszereplőjét. És később köszöntjük Mart Harold Fartelmeyert, aki a Beverly Hills-i zsaru zenéjét készítette, és Brian Johnson-t, aki pedig az AC/DC együttes énekese, ma 79 esztendős lett, de előtte valaki teljesen más a zenei világból.
1: Köszöntjük Aurél nevű hallgatóinkat! Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetségnévből származik, amelynek jelentése aranyos. Női párja Aurélia. Számos híres viselője van a névnek, Bernát Aurél magyar festő, Csertői Aurél labdarúgó edző, Holló Aurél ütőhangszeres művész zeneszerző, Stromfeld Aurél ezredes magyar hadvezér, Stein Aurél magyar utazó író, és természetesen ön kedves Aurél, aki a rádiót hallgatja.
0: Vagy annak idején a rádióban dolgozott. Ó, kedves Iván Aurél kollega, hát boldog névnapot kívánok neked és a fiadnak is. Ha jól tudom, őt láttuk az egyik tehetségkutató műsorban. Őt meghalljuk mindjárt a születésnapján. Két nagy slágere is volt a csapatnak, az egyik a The Joker. Eredetiben így szólt a Steve Miller Band-től. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. De nem ezzel a dallal, hanem egy másik nagy kedvencünkkel köszöntjük a ma 83 esztendős Steve Millert. A gitáros alapítót a Steve Miller Band-től. Fél hét után 2 perccel ez az Abracadabra.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, környezetében mindenki kimerültségről, fáradékonyságról panaszkodik, azonban ez csak átmeneti állapot, hamarosan könnyedebb programok várják. Mika, most ne hallgasson a megérzéseire, mert veszélyes vizekre vezetné. A kockázat mértéke nem lenne arányos a várható haszonnal. Ikrek, egy korábbi vitás kérdésben az ön álláspontját fogadják el. Hirtelen sokan állnak ön mellé, de vigyázzon, nehogy érdekből tegyék. Rák, nagy hatást gyakorolhat a környezetére, befolyásolhat hiszékeny embereket, de szerencsére nem szeret pletykálkodni. Oroszlán, anyagi helyzete javult, de még nem eléggé. Holnap bátran kérje kint lévőségét egy adósától. Szűz, elégedettséget érezhet, mert jó teljesítményt nyújt a munkájában, anyagilag is jó paszban van. Mérleg, a mai nap kihívása, hogy igen kell mondania olyan feladatra is, amelyet talán nem tart méltónak önmagához, sikere titkának nyitja, hogy mindig megtalálja a megfelelő hangnemet. Skorpió, fizikailag jól van, de a hangulata nem az igazi. Ne viselkedjen úgy, hogy a párja vagy a gyermeke az egérutat keresse ön elől. Nyilas, munkájában sikerei vannak, sőt váratlan felkéréseket is kaphat. Olyas valaki mondhat jókat önről a háta mögött, akiről nem is gondolná. Bak, nem várják nagy kihívások, inkább a mindennapi élethez tartozó apró tevékenységek. Anyagiak terén ne legyen sem zsugori, sem túl adakozó. Vízöntő. A kihívásokra gyorsan reagál, érvényre juttatja az elképzeléseit, de vigyázzon, mert energiatartalékai így gyorsan kimerülnek. Alak. Tartson ki a maga választotta út mellett, ha nem bizonytalanodik el, akkor az elért eredmények az ön döntését fogják igazolni.

Pink és a Trustfall Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, 8 percünk van 7 óráig hátra. Mi szokott akkor következni? Ó, hát a reggeli villámvoks, úgyhogy én készülök, még nem kell küldeni az egyeseket, a ketteseket meg a hármasokat, majd később, jó? Mert előtte még megemlékezünk egy zenetörténeti eseményről, Cliff Richard karrierjének a kezdetéről, de előtte néhány aktualitás az utakról. Az egyik, hogy a Dombos-Tanyai leágazásnál továbbra is legyen minden rendben. A 471-esen Mária, köszönjük a bejelentkezést, és ha minden igaz, akkor a gázvezeték Epreskert utcai elágazást meg drónokkal figyelik. Közben utána néztem, Szabó Magda néni születésnapja ma van, de igazából már a múlt héten elkezdődött a Magda Fest Debrecenben, és ma zárul, október 5-éig tart, és szeptember 30-án kezdődött, csak hát nekem ez idén most ugyebár kimaradt, ismert okok miatt, szóval ma még lesz program a Magda Festen, ez már sorban a 9. egyébként, és az az apropója, hogy 109 éve Debrecenben született a kiváló Kossuth-díjas írónő Szabó Magda. A reggelben tehát hamarosan villámvoks, most azonban Cliff Richard, aki 1958-ban ezen a napon lépett először színpadra, mégpedig a Shadows együttessel.

0: Ebben az apas verzióban például ő pengeti a gitárokat, de elsősorban nem a gitárjátéka miatt, hanem az ének hangja miatt kedveljük Cliff Richardot, például ebből a filmből.
1: We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two.
0: Mert hogy nem csak énekes volt, hanem kiváló színész is. És majd a jövő héten köszöntjük a születésnapján Sir Cliff Richardot, aki a reggelben egy szólós lágerlével érkezik mindjárt a Sun People-le, de előtte olvasom az SMS-t. Szervusz Laci, jó reggelt! Debrecenben a Rába utcában tegnap este mellénk szegődött egy szürke kölyök cica. Éjszakára befogadtuk a macskuszt, de szeretettel várjuk a gazdiát. Van egy telefonszám a megtalálóhoz, szóval Rába utca tegnap, és egy szürke kölyök cica, hát ha előkerül a gazdia. Cliff Richard és a Some People most a hétfő reggel benne.

0: Cliff Richard, akinek a karrierje 1958-ban, tehát 68 évvel ezelőtt, ezen a napon indul. Nézzük, mivel zárul a reggel, a mai reggel első órája, és kivel? Jó reggelt neked!
1: Jó reggelt, nem tudom, volt-e már, de létei úton a vasúti átjárón, nem működik talán.
0: A lámpa nem működik a vasúti átjárónál, a létei úton. Zsikének nagyon köszönjük ezt a fontos információt. Vigyázzanak! És szavazzanak! Ez már a hétfő reggeli villámvoks David Gettával. És a Bang My Head-del. Mint az első indulónk.

0: Úristen! Úristen! Ki lesz a második?
1: Megláttam, mondom, úristen!
0: Vagy az első?
1: Ez a lány, ki ez a lány?
0: Edo szerint az első.
1: Úristen! Ki ez a lány, ki ez a lány?
0: És Edina szerint is. Sajok, akkor ezek szerint nem mondjátok még? Mi sem. Úgyhogy jöhet éppen a Best FM-en a Volvar, vagy a flamenco muzsika kedvelőjének az az együttes, aki már Debrecenben is koncertezett egy virágkarneváli héten. Ez pedig a Gypsy Kings. Most Fás és Ülike nélkül. Gypsy Kings Tribe-öt. És a Szólj, a harmadik, tehát ma, vagy az első, ön dönti el, mert ez a Best FM. 7 óra van. Jó reggel, Debrecen!
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madás Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
4: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
10: A Cívisvárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nádudvaron, változékonyabb idő várható, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a Holland Királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.uned.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nádudvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Az új zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a Határút érintésével elkerülhessék Nádudvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági út és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között útstabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a részvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat.
0: 5 és 10 fok között a hőmérséklet Debrecenben, alapközben még folytatódik az indián nyár, de már látszik a vége, sajnos ez a hét második fele, kezdjük azonban az elején.
10: Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
0: A jelenlegi előrejelzések alapján csütörtökön még akár 25-26 fok is lehet, azonban péntekre visszaesik 20 fok alá hőmérséklet, és a hétvégén inkább ilyen 17-18 fokra készülhetünk. Na de itt vagyunk egy napsütéses hétfő reggelen, hát még annyira bizonytalan ez a dolog, de már ébredezik a napocska. Remélem, srácok, ti is, Laci bácsi itt van, visszatért. Hello az oviba, bölcsibe, suliba, munkába menet. Ki ez a lány?
4: A hírek után,
0: vagyis rác,
4: egy újabb zenei óra.
11: Most is veled.
0: Ó, lelőttem a poént, hát nem csak az a két hölgy, hanem nagyon sokan még mindig azt gondolják. Úristen! Ez az elmúlt évek egyik legjobb slágere a Best FM-en. Hát tessenek parancsolni, 7 perccel 7 óra után.

0: a Gypsy Kings és a Szóly. Ma reggel a második lett a villám derbin.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Egyébként a dal alatt megkérdeztem Mr. AI kollégámat, aki megsukta, hogy 2005. augusztus 19-én. Jaj, de durva! 2005-ben, mint ha most lett volna, egy gyönyörű péntek este a Virágkarnevál előestéjein sztár vendégként lépett fel a debreceni főtéren a Gypsy Kings. Ez a dal is ott volt, emlékszem. Szólj a hétfő reggelben. Na szóljatok, ha van közlekedési információtok. Jó sokan szóltak Dombostanyáról a 471-esen. Továbbra is elég jelentős forgalomlassító tényezőre készüljenek azok, akik Debrecen felé haladnak a 471-esen, tehát a Dombostanyai elágazásnál. Korábban volt a gázvezeték Epreskert utca felett egy drón, és korábban nem működött a Létai úton a vasúti átjáró. Nagyon remélem, hogy azóta az már meggyógyult. 500-540 és 30-933-1046 ezeken a telefonszámokon írhat, vagy éppen mondhat nekünk közlekedési információkat. Október 5-én hétfőn Aurél nevű kedves hallgatóink névnapján és a pedagógusok világnapján bizony, tudjuk, hogy itthon ebben a kis országban mikor gondolunk nagy-nagy szeretettel a pedagógusokra. Hát minden nap kellene egyébként. De ugye júniusban viszont október 5-e a pedagógusok világnapja, úgyhogy kívánunk sok erőt és sok okos gyerkőcöt a munkájukhoz, kedves pedagógusok és oktatásban dolgozók. A harmadik ma reggel David Guetta lett a Bang My Head-del. 3 percen múlt el, 4:08. Köszönjük mindenkinek, hogy szavazott.

0: zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
2: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
5: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
6: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
7: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.

Ez a Best FM napjaink egyik nagy zenei kedvencével, mondjuk azt, hogy a nyár nagy kedvencével, az indián nyárban. Ez tart egészen csütörtökig, addig napközben 24, akár később 26 fokra is számíthatunk, aztán csütörtöktől fordul a kocka. Ez Debrecen kedvenc rádiója, és pontosan 7:30 van. Rockerek, figyelem, az Isten ma ünnepli a születésnapját, mert a rock istene, akit úgy hívnak, hogy Brian Johnson, és igen, 79 esztendős lett az ausztrál AC/DC együttes, hát legújabb énekese. Ő se olyan új már, viszont azt tudjuk, hogy maga a csapat a 70-es évek első felében, 1973. decemberében alakult Sydneyben. Hát akkor még ugye Bon Scott-tal, a két young fiú, Malcolm és Angus Young alapította a rockzene egyik, hát talán legnagyobb hatású és legsikeresebb formációját, amelynek a neve a váltóáram, egyenáram angol rövidítéséből származik. A pályafutások során világszerte több mint 200 millió albumot adtak el. Hát a második énekes Brian Johnson szíves közreműködésével. Úgyhogy itt van a szubjektív top 3 az AC/DC-től. A harmadik helyen... akár a number one is lehetett volna, Big Gunna. Vagy a Thunderstruck.

mert bizony nehéz különbséget tenni az AC/DC legnagyobb slágerei között, azonban ma, a 79. születésnapján Brian Johnsont ezzel a remek művel köszönti Debrecen kedvenc rádiója 2 perccel fél 8 után.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 perá. Belker. Tisztaság nagyban.
3: Új otthont keresel Debrecenben vagy környékén? Ne kockáztass milliókat, dönts felkészülten! Több mint 500 új építésű ingatlan egy helyen. Az első debreceni új otthon konferencia és kiállítás a Színhome alapító névadó partnerségével. Október 10-én a Merkur Hotel Debrecenben. A konferencia jegyköteles, a kiállítás viszont teljesen ingyenes. Újotthondebrecen.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Soha, soha nem válhatik az ember nevetségessé egy asszonynál azáltal, amit értetett. Bármilyen cirkuszt játszhatsz neki, csinálj, ami jól esik, állj tótágast, beszéld össze-vissza a legostobább dolgokat, hivalkodj, mint a páva, énekelj az ablaka alatt, csak egyet ne tégy. Ne légy józan, ne légy tárgyilagos.

0: Ez a Best FM, 9 percünk van 8 óráig hátra. Jó reggel, Debrecen! Jöhet egy kis programajánlat mára? Október 5-én, hétfőn lezárul a Magda Fest. Sok-sok program várja önöket ma a Csokonai Nemzeti Színházban. Tulajdonképpen már néhány perc múlva, 8 órakor kezdődik az Ókút Maraton, ami egész napos felolvasó maraton lesz Szabó Magda művéből, és hát nem a Csokonai Színházban, hanem a Svetics Katolikus Gimnáziumban lesz a 9. Magda Fest alkalmából. Ugye a múlt héten, szeptember 30-án indultak a programok, és ma záródnak rendhagyó irodalom óra 10 órától a Csokonai Fórum Latinovit Zoltán termében, aztán gyöngysor kiállítás, az Igaz Gyöngy alapfokú művészeti iskola növendégeinek a munkáiból, lesz kamarakoncert animált gyerekrajzokkal a Latinovit Zoltán teremben 3 órától, fél héttől lesz a díjátadó és gála, a 4. Szabó Magda díjátadása a Csokonai Teátrumban, és az este pedig 8 órakor a Víg Színház előadásával zárul majd, és nyilván így a Magda Fest program sorozata is. Tegnap volt az Állatok Világnapja, lesznek programok ma is ezzel kapcsolatban, sőt a Nagyerdő hete indul. A Nagyerdő titkos éjszakai lakóival ismerkedhetnek meg a Demki Borsos Villa közösségi házban ma délután 2 órától, és indul a Nagyerdő hete program, mégpedig a Mélius Juhász Péter könyvtárban. Jó szórakozást hozzá!
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.
0: Na mindjárt eltelt 2 óra mai reggelből, és még nem volt filmekről szó. Gyorsan pótoljuk be, hiszen ma van a születésnapja Harold Faltermeyernek, a zeneszerzőnek, aki 74 esztendős lett ma. Hát több filmnek is ő készítette a muzsikáját. De a legikonikusabb film az ő munkái közül. Na vajon melyik?
2: Mi újság, hogy van?
3: Hello.
2: Én meg vagyok, Szörzsnek hívnak. Segíthetek valamiben?
3: Igen, Jenny Summers kisasszonyt keresem.
2: Ma nagyon elfoglalt. Esetleg, ha a nevét megadná.
3: Hogy ne?
4: Axel Foley.
2: És egyébként mi áradban?
3: Elnézést, nem értem a kérdést.
2: Hogy mi áradban? Milyen ügyben keresi Summers kisasszonyt?
3: Mi úgy, semmilyen ügyben. Csak régi ismerősök vagyunk.
2: Bunny, mindjárt egy pillanat. Fuss már el, és mondd meg Summers kisasszonynak, hogy Ahmed Foley úr keresi őt.
3: Axel Foley.
2: Axel. Axel.
3: Axel.
2: Foley úr keresi őt. Egy régi ismerős. Bunny, ezt kompott.
5: Elnézést.
2: Bocsás, olyan, mint a kutyaszőr. Az emberek trimmelni volna kedve. Ezt képzelő, hogy szexis, pedig csak osztustan.
3: Nem szexis.
0: Milyen remek szinkron Rudolf Péterrel és Dörner Györgyel. A Beverly Hills-i zsaru után jön egy debreceni zsaru, aki éppen ott áll a füredi Böszörményi kereszteződésében, és a forgalmat irányítja. Hát, sok szerencsét kívánunk hozzá! Jóska! Neked meg köszönjük az infót! Jön a ma 74 éves Harold Faltermeyer! És a Beverly Hills-i zsaru zenéje, az Axel Foley.

0: Avicii és a Lady N a Best FM-en. Mindjárt 8 óra van. Napsütése, szép reggel Debrecen. Ferkó kérdezi, hogy mi történt a Füredin, hogy már napok óta rendőr irányítja a forgalmat. Ó, hát szerintem már hetek óta, és nagy valószínűséggel az ott zajló munkálatok, az útépítés miatt van erre szükség, a lámpák felülírására, rendőri karjelzésekkel, és a kedves autósok, jó lenne ezekkel tisztában lenni. Tayo Cruz és a Dynamite. Mindjárt ezzel folytatjuk a hétfő reggelt. Négy évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Beatles együttes első kislemeze. Ez volt az el. És ki lett ma 51 esztendős? Ó, Jack, Jack, kérlek, ne hagyj itt! Egy Oscar-díjas színésznő, akit úgy hívnak, hogy Kate Winslet. No, hát ő is jön 8 és 9 óra között. Önöknek a Best FM-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
7: Bővült a pszichológiai ellátás a klinikai központban. Fejlesztés a Hajdúhatházi sporttelepen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián, összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénész szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydeb.hu. Jelentős fejlesztés érinti a Hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként 3 sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül. A padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadó egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek.
0: Na és akkor látom, hogy folytatódik a munka a Böszörményi úton, pontosabban a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszán, a Füredi úton. A terveknek megfelelően a 33-as számú főút felújítási munkálatai zajlanak, ezért október 5-től, tehát a mai naptól, kétszer egy sávon zajlik majd a forgalom a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti szakaszán, és nyilván a kérdésedre akkor ez lesz a válasz, Feri, hogy azért van a rendőri irányításra szükség a nagyobb kereszteződésekben ott, mert hogy ez a kétszer egysávos lehetőség, ez jócskán megváltoztatja ott a forgalom dinamikáját. Ezen szeretne segíteni a rendőrkartárs. Sok szerencsét kívánunk ehhez, és jó időt mindenkinek mára, mert folytatódik az indián nyár.
8: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvitve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
0: Az igazi változás majd a hét második felétől érkezik. Csütörtök után péntekre már csak 17 fokot mondanak, előtte azonban akár még 26 fok is lehet. És hát októberben, október első teljes hete, ennek örüljünk, jó? Ez a szép korúak nyara.
9: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: A hűvösebb reggelek előtt és 10 fok között a hőmérséklet jelenleg Debrecenben jön Tayo Cruz és a Dynamite.

0: Atya. Hát persze, hogy nem rossz, ide mindig olyan jó visszatérni, egy debreceni, mindig is debreceni marad, bárhol is jár a világban.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Hát felébredtem én is rendesen, a múlt héten lusti volt. Lustálkodás nagyon ébresztőként hatott ez a plusz 5 fok, ami még talán annyi sem volt ma reggel az ébredés és a reggeli első tekerésem pillanataiban. Azóta persze javult a helyzet, és már Debrecen belvárosában olyan 7-8 fok is lehet, és egészen örvendetes a tény, hogy ezen a héten még folytatódik az indián nyár. Szép korúak nyara, vínasszonyok nyara. Hát kinek hogy tetszik jobban, utóbbit azért annyira nem kultiválják a célszemélyek. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 3933-1046. Október 5-e van és hétfő, elkezdtünk egy újabb hetet. Hello, október! Ez már az ősz következő hónapjának első teljes hete, ami Debrecenben a Nagy Erdő hete. Ezzel kapcsolatban bárma is lesznek programok, meg a következő napokban érdemes ezek miatt is hallgatni a Best FM-et, no meg a friss közlekedési információk miatt is, amiről már tudunk, hogy rendőr irányítja a forgalmat, mégpedig a Füredi úton, és azt is, hogy kétszer egy sávra szűkül ott a forgalom, mert hogy tovább folytatják a 33-as számú főút felújítási munkálatait. Mm-hmm. Mi a helyzet a 471-esen? Ott elég korán kezdték a rendéber őrei, és komoly mustra volt, ami jócskán lassította a 471-esen Debrecen felé tartó forgalmát ott a dombosi leágazás környékén. Ha ott vannak még, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM jó utat kíván mindenkinek a 104,6 MHz-en. A Best FM.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Névnap köszöntő, 8 perccel, 8:30 előtt. Egy születésnapossal köszöntjük a mai nap fő névnaposait, ők pedig október 5-én a...
3: Boldog névnapa, boldog névnapa!
4: Köszöntjük Aurél nevű hallgatóinkat. Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetségnévből származik, amelynek jelentése aranyos. Női párja Aurélia. Számos híres viselője van a névnek, Bernát Aurél magyar festő, Csertői Aurél labdarúgó edző, Holló Aurél ütőhangszeres művész zeneszerző, Stromfeld Aurél ezredes magyar hadvezér, Stein Aurél magyar utazó író, és természetesen ön kedves Aurél, aki a rádiót hallgatja.
0: Na még akkor jönnek a debreceni Aurélok, Iván Aurél, kedves kollega, Simonka Aurél, olyan ritka nevetek van, hogy soha nem feledkezünk el rólatok, úgyhogy minden debreceni Aurélnak jön egy születésnapos, akit úgy hívnak, hogy James Valentine, 49 esztendős lett, a Maroon 5 együttes vezető gitárosa.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
6: Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
12: Sziasztok, Pálinas vagyok.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
14: Ah,

0: részegen, na úgy ne üljünk autóban, bár azt írták, Bori, hogy már minden oké a dombostanyai leágazásnál, de nem azért kell józan fejjel beülni az autó volánya mögé, mert esetleg ellenőrizhetnek nagyon helyesen, hanem azért, mert ezzel baleseteket előzünk meg, és azzal is, hogyha betartjuk a megfelelő sebességhatárokat. Ugye, Benjamin, hol is? Szervusz, jó reggelt neked!
1: Jó reggelt kívánok! Egy trafiboxot most tesznek bele a budai nagyantalon ponttal a rendőr. Csak gondoltam, jelzek, hogy közlekedjen biztonságos.
0: Nagyon jól tetted, hogy jeleztél, Beni, szóval a budai nagyantalon aktív lesz a trafibox.
2: A trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Október 5-e van, 105 éve annak, hogy megalakult a nemzetközi PEN Club. Az elnöke 1990 és 93 között Konrád György magyar író volt. 1925-ben kezdődött meg a Locarnói konferencia. A két világháború közötti konferencián többek között meghatározták Németország határait. 57 éve annak, hogy először került adásba a Monty Python műsora, mégpedig a Repülő cirkusz, ami Magyarországon is igencsak nagy kedvenc volt a magyar televízióban.

65 éve annak, hogy bemutatták az Álom luxus kivitelben című zseniális amerikai filmet. 1961-ben, nálunk azért jóval később 1973. szeptemberében a filmet, mármint az Álom luxus kivitelben című filmet emiatt a zene miatt imádjuk azóta is.

0: Audrey Hepburn.
1: Audrey.
0: És egy 65 éves film. Breakfast at Tiffany's, ugye ez volt az eredeti címe, és a Moon River-t bizony ebben a filmben, az Álom luxus kivételben című filmben hallhattuk. És 64 éve annak, hogy megjelent a Beatles együttes első kis lemeze, a négy gombafejű első produktuma 1962. október 5-én. A Love Me Do volt. 3 perccel 3:49 előtt.

0: Selection!
1: Debrecen zenei kedvencei.
2: A mi kedvencei!
1: Megállás nélkül.
3: Ez a Best FM.

0: Még mindig ott van a Trafi Box a Budai Nagyantalon, sőt most van igazából ott, mert nem sokkal ezelőtt jelezték, hogy éppen akkor tették be a rendőrök a fényképező masinát a kis fészekbe. 500-540 és 30-933-1046. Jöhet egy Oscar-díjas film, egy Oscar-díjas zene és egy Oscar-díjas mai születésnapos színésznő a hétfő reggelben. Érkezik már is Kate Winslet, akinek ma van az 51. születésnapja. Az első komolyabb filmszerepét 1994-ben kapta Peter Jackson Mennyei Teremtmények című alkotásában. Na de hát a legkiemelkedőbb szerepét az Értelem és Érzelemben, az Egy makulátlan elme örök ragyogásában, a Steve Jobs filmben és a Titanicban kapta. Egyébként nem abban kapta az Oscar-díjat, hanem a Felolvasó című filmben nyújtott alakításáért 2008-ban nem csak Oscart, hanem Golden Globe-ot és még BAFTA díjat is kapott a ma 51-esztendős Kate Winslet, akinek természetesen ez a legismertebb alakítása.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Szeretlek, Jack.
3: Ne kezdj el tőlem búcsúzkodni.
2: Annyira fázom.
3: Ki fogsz jutni innen?
2: Már nem érzem a testem.
3: Az, hogy megnyertem ezt a jegyet, a legjobb dolog volt, ami történt velem. Mert itt találkozhattunk. Ezért hálát adok az égnek, Rose. Hálát adok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM-en.

0: is my husband. A Best FM-en 9 órakor a hétfő reggelben az elmúlt hónapok egyik nagy zenei kedvencét hallhatták, és egy ilyennel folytatjuk, egy remek kis feldolgozással BB Rexától és a Faithless-től. A reggel utolsó órájában jönnek majd a születésnaposok, őket köszöntjük az óra végén Anitával és egy születésnapi tortával. Ő is születésnapos. Na-na! És a Lonely. Aztán az Álmodj királylány.
1: Álmodj királylány.
0: Ugyanis 41 éve annak, hogy 1985-ben 50 év kihagyás után e napon rendezték meg az első szépségverseny döntőjét Magyarországon, ahol tudjuk, hogy ki lett a győztes. Ő egy igazi királylány volt. Róla is megemlékezünk majd a Best FM-en.
2: Építési hulladék változtak a leadás feltételei Hajdúbiharban. A megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdúbiharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áramként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyigazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón külön építési törmelék lerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott negyedik compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A résztvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az onidev.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,
4: jöjjön egy újabb Bestop listás!
3: A következő műsorszám termék megjelenik.

0: Egy kis Pink Floyd, modernizálva a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen!
1: Ez a Best Reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Reméljük, hogy nem csak a reggel lesz örömteli, és ma napközben is, hanem este is, mert hogy meccsnap játszik a magyar labdarúgó válogatott. A Nemzetek Ligájában visszavágó érkezik, ugye Ukrajna ellen. Magyarország pályára lép a pénteki Grúzia elleni győzelem után, ma újra pályán a magyar labdarúgó válogatott, ezután Nagyszombaton, este 3:49-kor, tehát az ukránok ellen. Úgyhogy hajrá Magyarország! Legyen örömteli az estünk. Szomorú pillanat jön most, egy emlékezés egy 41 évvel ezelőtti eseményre, ugyanis 1985-ben végre újból rendezhettek Magyarországon szépségversenyt 50 év kihagyás után. Pont ezen a napon, október 5-én volt a szépségverseny döntője, ahol a győztes egy kaposvári lány lett, nagyon fiatal volt. Úgy hívták, hogy Molnár Csilla Andrea.

1985-ben, tehát ezen alapon lett ő Magyarország szépe, a királynő, és egy év múlva, 1986 júliusában 17 évesen hagyta.

itt a földi világot. Az élete tragikus véget ért, ez meghatotta a magyar zenei életet és világot. Nem csak az első emelet írt róla balladát, emlékdalt, hanem hát a legsikeresebb, vagy a leghíresebb, bár ne kellett volna megszületnie, az a Mennyhárt Homonyik Vikidál féle Álmodj királylány. Na ezzel folytatjuk a hétfő reggelte.

0: Yeah! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
1: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
2: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
1: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled.

diszkópatkányok a 90-es évekből a Best FM-en a hétfő reggelben 7 perccel fél 10 után. Jó reggelt kívánok a most bekapcsolódóknak. Nézzenek ki az ablakon, csodás, nyárias időjárás vár ma ránk. Ez bizony a szépkorúak nyara, vagy indián nyára úgy jobban tetszik. Ma legalább 22-24 fokkal, a következő napokban pedig egészen csütörtökig akár 25-26 fokkal, aztán pak, ott majd elvágják, és a hétvégére már inkább a 20 fok alatti 15 fok közeli csúcsértékek lesznek majd a jellemzőek. Szóval diszkópatkányok a 90-es évekből, de nem ez az óra filmje, hanem a most következő, 8 évvel ezelőtt mutatták be, ugyanis a Csillag születik című film negyedik modern változatát, az elsőt 1937-ben Janet Gaynorral és Frederick Marchal. A másodikat 1954-ben Judy Garlanddal és James Masonnel. A harmadik talán a legismertebb 1976-os Barbra Streisand és Kris Kristofferson, és hát a fiatalabbaknak meg itt van a Lady Gaga, Bradley Cooper féle változat 2018-ból. 8 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon mutatták be Bradley Cooper rendezésében és főszereplésével, na meg a Lady Gagájéval a Csillag születiket. Jöhet egy kis hangulat ebből a filmből? Tessenek parancsolni!

0: Az van, haver, hogy valaha régen egész biztosra vettem, hogy nagyon nagyot fogsz dobni, hogy nem lesz semmi gond. Most először van, hogy aggódom érted.
1: Belefér egy személyes kérdés?
2: Persze.
3: Tell me something, girl.
1: Szoktál dalokat írni?
2: Igen, de nem éneklem őket.
1: Miért?
2: Mert nem tartom jó ötletnek.
1: Miért nem tartod jó ötletnek?
2: 10-ből 9 ember azt mondja, hogy bejön neki a hangom. De nem jön be neki, ahogy kinézek.
1: De hát gyönyörű vagy. Hey!
2: Igen?
1: Csak még egyszer rád akartam nézni.
3: In all the good times I find myself longing for change.
1: Tudod, mi lesz most? Elénekled a kedvenc dalomat. Följössz
2: szóval lehet róla, ne, Jack, kérlek, ne, ez rossz vicc. Jack!
1: Nézd rá! Annyi kell csak, hogy bízz bennem. Nem kell semmit ebben.

0: Lonely Nana dala Best FM rádióban, mégpedig azé a nanáé, aki hú, Laci, mély levegő, Kwame Abrokwa Nana néven látta meg, ha 58 évvel ezelőtt a napot. Egyébként egy gánai születésű német rapper, úgyhogy ő is nyerhetne éppen születésnapot a Best FM-mel, de ő nem fog. Viszont a zenéjét szeretjük, a Lonely volt a legnépszerűbb dala. És igen, itt van Szabó Anita, hozta magával a napsütést. Múlt héten végig ilyen remek idő volt, Anita.
1: Jó reggel, tehát most te hoztad a napsütést, szia Laci. Na, ugyanaz a fiú jött vissza, aki elment? Hogy lát, érzed?
0: Nem tudom, tehát hogy reggel azért az 5 fokban tekerni, az nem volt annyira élményszerű, mert hogy a múlt héten azért inkább a, mondja mennyi?
1: 30,
0: 31,
1: ó,
0: 32, 26-27 fok a víz mondjuk, és nem a csapból folyt, hanem a tenger. Aha. Volt ilyen.
1: Kiáztattál mindent, amit ki lehetett?
0: Úgy kiáztattam mindent, hogy teljesen ki vagyok ázva, és teljesen fel vagyok frissülve, ezt jelezték többen a hallgatóink is. Hát egy hét azért mindenkinek kellene egy ilyenből, csak hogy kiszabaduljon a malomból, ahol örülünk, fogunk ma is mindjárt egy születésnapi tortás felsorolás érkezik 6 perccel 10 óra előtt. De tehát tényleg jó idő volt, nem a múlt héten is?
1: Végig jó idő volt, igen, de hát annyira azért nem, mint amit te élhettél át. Ja. De hát most ezt így az éterbe bele sugárzod nekünk.
0: Remélem. Én tolom az energit, és adok mindjárt egy születésnapi tortát, amit a Monami kávézó és cukrászda ajánlott fel. Oreo tortáról van szó. Ki nyerheti meg? Például Gudász Dóra, aki ma 14 esztendős lett, 8-os, és szeretne cukrász lenni. Kíváncsian várja, hogy milyen tortája lesz ma. Hát, ha tőlünk nyered, Dóra, akkor az Oreo. Bizony. Ferenc Istvánné Gyöngyit a családja nevezte be. Köszöntjük édesanyánkat, a legszuperebb feleséget, anyát, nagymamát. Nagyon-nagyon megérdemelni a tortát. Rajta vagyunk, Gyöngyi. A család köszönt téged. Aztán Puskásné Vetési Szilviát a kollégái. Szilágyi Botond ma 15 esztendős lett. Az egyik legjobb kedélyű, legmosolygósabb 15 éves, akit valaha láttam. Csongor Zsófi, anya és apa köszönti. Izsvák Csabánét, Mariannát a lányai, Kézdi Ádámot Budai Milán, Ádám a 38 éves. Hajdú Ferencről a feleség és a két gyermeke Csenge és Hanna nem feledkezett meg. Petis Györgynét Imre nevezte. Úgy látom, Petis Györgyné korát tekintve rangidős a mai felsorolásban, egy hiány 80 esztendős, nagyon jó egészséget kívánunk. Bartalos Józsefnek is 48 éves lett, tortát nyerett Szabó Alex, Katonka Imre, Kardos Andrea, Tarnóci Márton, Szabó mama nevezte a 27-en, Pap Nikolett Juditot Keré anyu, és Laci, Kovács Karina ma 3 esztendős, idén kezdte az óvodát, új életszakat vette a kezdetét nála. Sok sikert kívánunk, és Nagy Tibornak is, hogy megnyeri a tortát, aki 35 éves lett ma, és a szerelme nevezte be, de hogy végül kinél landol a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortája nála.
2: Bocsánat, halló?
0: Nem kell bocsánatot kérnie. Én kérek bocsánatot. Grecsó Johanna?
2: Igen.
0: Jaj, de szép neve van, Johanna.
2: Hogy kérdezem, mert mi ügybe telefonál, mert most éppen dolgom lenne.
0: Hát, ez a dolog szerintem felülírja a dolgát egy percig.
2: Jó.
0: Annyit segítek, hogy nem a nevem miatt hívom ma október 5-én.
2: Igen.
0: Hanem valami más miatt. A barátnője miatt, Marica miatt.
2: Jaj, Marica.
0: Marica azt mondta, hogy ön egy nagyon profi kertész.
2: Igen.
0: A szakmája és egyben a hivatása is a kertészkedés.
2: Igen.
0: Úgyhogy ezért igen, jönnék tanácsokért ma, kedves Johanna. Milyen teendők vannak ősszel a kis kertünkben?
2: Attól függ, milyen növények vannak. Oh. Minden a növényektől függ.
0: Oh. Napi mádó például? Az el van egy darabig, amíg nem fagy le, ugye?
2: Igen, addig el van. De... utána megfogja és kidobja. Hú. És következő tavasszal meg új egy nyári szülőtek, vagy amilyen tetszik, amilyen virág tetszik.
0: Igen, önnek. A profi kertész. A 24 fokos szépkorúak nyarában egyelőre még bírja a napi mádónk.
2: Egyébként meg, bocsánat, lehet, hogy át is fog telelni, attól függ, ha ilyen enyhe tél van,
0: tessék,
2: akkor ez áttelel.
0: Tessék.
2: Vannak ilyen egy nyári, amik áttelelnek.
0: Ebben reménykedünk. És most éppen nem tud kiszolgálni, mert én okoskodom itt?
2: éppen a nagylányomnak lakást nézünk Budapesten, úgyhogy most épp az ingatlanostól vagyok.
0: Ja, bocsi, akkor kérjen elnézést az ingatlanostól, Johanna, és kérjen egy kis születésnapi kedvezményt is, jó? A lakást illetően az eladótól. Nem zavarunk tovább, Johi? Hát képzeld el, hogy megnyerted a kedvenc rádiót születésnapi tortáját.
2: Ó, nagyon szépen, köszönöm szépen.
0: Na, legyen ilyen sikeres a lakásvásárlás is, jó?
2: Jó, nagyon szépen, köszönöm, remélem lesz.
0: Remélem, a Debrecenben köszönthetünk újból benneteket.
2: Igen, én még ma visszamegyek.
0: Jó, ma azért még lesz egy utal a Monami kávézó és cukrászdában, ahol vár téged az Oreo tortád, hiszen én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Ez a Best FM, és nagyon szépen köszönöm a tortát. Ismerem a hangot, mert a gyerekem meg a piruettbe táncol, és te szoktál bemondó lenni.
0: Ne tessék, milyen kicsi a világ! Remélem azért az éteren keresztül is ismered a hangom, ami bemond még egy nyertest, a mai pizza nyertesét, amit a Melanzs ajánlott fel, és a Reggel Informátorának jár. Jeneses Józsi, köszönjük a korai infót a 471-esről. Tiéd a mai pizza, gratulálunk hozzá, és természetesen jó étvágyat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A hétfő délelőtt slágereket tartalmaz. A 80-as évekből.

0: 90-es évekből. És jönnek majd napjaink igazi zenei kedvencei. Egy kis foci hangulat, hiszen ma játszik a magyar labdarúgó válogatott. Jön a visszavágó, Ukrajna ellen, a pénteki Grúzia elleni győzelem után ma újra pályára lép a válogatottunk, nagy szombaton este 8 óra 45 perckor. Úgyhogy hajrá Magyarország, és szép napot Debrecen, pontosan 10 óra van, ez a Best FM.
1: A Cívisvárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nádudvaron, változékonyabb idő várható, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a Holland Királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.unide.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nádudvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Az új, zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a határút érintésével elkerülhessék Nádudvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági út és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között út stabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta, hal, Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.

A zenei kedvence között Kollányi Zsuzsi és Mojka közösen indult el az Eszembe jutottál, itt a Best FM-en 10:30 lesz hamarosan. Józseftől pedig már is jött egy útinfó az autóval közlekedőknek, sziasztok! A Vágóhíd utca végén a buszmegállóban civil rendőr napszemüvegben, fülessel a fülében nézi az utat, a városba befelé menet, csavarboltnál pedig kiveszik a szabálytalankodókat. Üdv és szép napot, Joci írta az infókat, köszönjük szépen! A 4-esen is mérnek a Téglás életérőnél, a 60-os táblánál fehér autóból. Eszembe jutott el, ezzel folytatjuk. A mikrofonnál Szabó Anita, rádiózzunk együtt ezen a szép hétfő délelőttön is, itt a Best.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, környezetében mindenki kimerültségről, fáradékonyságról panaszkodik, azonban ez csak átmeneti állapot, hamarosan könnyedebb programok várják. Mika, most ne hallgasson a megérzéseire, mert veszélyes vizekre vezetné. A kockázat mértéke nem lenne arányos a várható haszonnal. Ikrek, egy korábbi vitás kérdésben az ön álláspontját fogadják el. Hirtelen sokan állnak ön mellé, de vigyázzon, nehogy érdekből tegyék. Rák, nagy hatást gyakorolhat a környezetére, befolyásolhat hiszékeny embereket, de szerencsére nem szeret pletykálkodni. Oroszlán, anyagi helyzete javult, de még nem eléggé. Holnap bátran kérje kint lévőségét egy adósától. Szűz, elégedettséget érezhet, mert jó teljesítményt nyújt a munkájában, anyagilag is jó paszban van. Mérleg, a mai nap kihívása, hogy igen kell mondania olyan feladatra is, amelyet talán nem tart méltónak önmagához, sikere titkának nyitja, hogy mindig megtalálja a megfelelő hangnemet. Skorpió, fizikailag jól van, de a hangulata nem az igazi. Ne viselkedjen úgy, hogy a párja vagy a gyermeke az egérutat keresse ön elől. Nyilas, munkájában sikerei vannak, sőt váratlan felkéréseket is kaphat. Olyas valaki mondhat jókat önről a háta mögött, akiről nem is gondolná. Bak, nem várják nagy kihívások, inkább a mindennapi élethez tartozó apró tevékenységek. Anyagiak terén ne legyen sem zsugori, sem túl adakozó. Vízöntő. A kihívásokra gyorsan reagál, érvényre juttatja az elképzeléseit, de vigyázzon, mert energiatartalékai így gyorsan kimerülnek. Alak. Tartson ki a maga választotta út mellett, ha nem bizonytalanodik el, akkor az elért eredmények az ön döntését fogják igazolni.
0: Best FM.

0: Köszöntjük Aurél nevű hallgatóinkat! Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetségnévből származik, amelynek jelentése aranyos. Női párja Aurélia. Számos híres viselője van a névnek, Bernát Aurél magyar festő, Csertői Aurél labdarúgó edző, Holló Aurél ütőhangszeres művész zeneszerző, Stromfeld Aurél ezredes magyar hadvezér, Stein Aurél magyar utazó író, és természetesen ön kedves Aurél, aki a rádiót hallgatja.
1: Egy nagyon különleges nevet ünneplünk ma is, nem csak egyet, az Aurélt, hanem a Galinákat is köszöntjük, Isten éltesse őket szép nevüknek napján. A regisztrálda közül pedig már is csörgetem Juhos Aurélt, pontosabban nem őt, mert hogy ő a suliban csücsül, hanem az édesanyját Melindát.
2: Halló!
1: Halló, halló! Melindát keresem.
2: Ó, Hargita Melinda vagyok, igen.
1: Best FM Rádió Szabó Anita.
2: Szia.
1: Szia, Melinda, rosszkor hívtalak?
2: Nem, én dolgozom.
1: Aha.
2: A gyerekek pedig iskolában.
1: Írtad nekünk, hogy Aurélt szeretnétek egy kis sütivel meglepni és kiengesztelni, de hogy miért is?
2: Hát a névválasztás miatt, mert sérelmezi néha, hogy túl különleges neve van, és sokan nem tudják megjegyezni, és mindenféle ilyen különböző neveken szólítják, csak nem a saját tényleges nevén, úgyhogy...
1: Olyan bonyolult a többieknek az Aurél?
2: Hát ezek szerint igen, ez minket is meglep, hogy ennyire bonyolult, de vannak belőle érdekességek, akkor ilyen sajátos személyiségű, való világ szereplőhöz szokták hasonlítani, és annak a nevén szólítják, különösen sérelmező, úgyhogy vannak ebből ilyen érdekes helyzetek.
1: És ti hogy szoktátok becézni?
2: Hát Arika, de ugye most már, hogy 9 éves, ez ilyen kisfiús, és akkor marad az Ari, vagy pedig a teljes nevét mondjuk neki, hogy Aurél.
1: Felnőtt korában szerintem már azt fogja mondani, hogy nagyon jó, hogy ezt a nevet választottátok neki, hogy ennyire egyedi és különleges, úgyhogy lesz ő még hálás ezért, de azért, ha nagyon ki szeretnétek engeszteni, akkor ezt megtehetitek. Akár már ma délután és suli után a melans cukrászdába, ugyanis Aurél nyerte a 2 főre szóló süti kóstolást.
2: Nagyon fog örülni, nagyon boldog lesz, köszönjük szépen.
1: És elárultad neki, hogy esetleg nyerhet is, hogy beneveztétek?
2: Nem, meglepetés lesz.
1: Nagyon jó, mert hogyha nem ő nyert volna, akkor meg lehet, hogy csalódás lett volna.
2: Így van. Úgyhogy direkt nem szóltunk előre.
1: Kívánunk mi is Aurélnak az egész Best FM nevében nagyon boldog névnapot, és üzenjük neki, hogy gyönyörű neve van, és legyen rá nagyon büszke.
2: Nagyon fog örülni.
1: És nektek is csodás napot kívánunk, és a melansba várnak benneteket.
2: Meg viszont kívánjuk, köszönjük szépen.

0: Fürd a pszichológiai ellátás a klinikai központban, fejlesztés a Hajdúhatházi sporttelepen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián, összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénés szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydep.hu. Jelentős fejlesztés érinti a Hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként 3 sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül. A padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadó egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Ezt a filmet hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel. Éppen most zajlik a világűr hete, úgyhogy nézzünk egy kicsit fölfelé. Az emberiség már több ezer éve figyeli az eget, az ókori egyiptomiak és babilóniaiak már rendszeresen követték a csillagok és a bolygók mozgását. Aztán 1609-ben Galileo Galilei távcsövet fordított az ég felé, és egy egészen új világ tárult elénk. A modern űrkorszak 1957-ben kezdődött a Sputnik 1 felbocsátásával, majd 1961-ben Gagarin, 1969-ben pedig az Apollo 11 írt történelmet a holdra szállással. Ma pedig már olyan teleszkópokkal kutatjuk az univerzumot, amelyek több milliárd évvel ezelőtti események fényeit is látják. Ha pedig valaki eddig nem tette, akkor mindenképpen egyszer az életben látogasson el egy csillagvizsgálóba. Van miben gyönyörködni, tehát hogyha az égre nézzünk, ez egy szuper távcsővel pedig még jobban működik. Hentől indult el a Sandela, Debrecen zenei kedvencei között 4:12 után. A Vágóhíd utcán rendőrök figyelnek és igazoltatnak, és a téglási kereszteződésnél a 4-esen a benzinkút előtt is mér a trafipax.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
3: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
2: Orient Lakópark. Debrecen.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
1: A Best FM.
10: A Best FM.
12: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
13: Come on. Let's do this.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: Mr. Big énekelt, ez volt a Wide World, itt a Best FM-en 12:30 után 7 perccel. Hallgatóktól kaptunk üzenetet, hogy a Füredi Dózsa kereszteződés nem elég, hogy le van zárva, a két sáv és a lámpa se jó, illetve rendőr irányítja a forgalmat, majd rögtön ráküldte az üzenetet, hogy ebben a pillanatban megjavult a lámpa és a rendőrök is elmentek. Ez jó hír, tehát ott már nem lesz emiatt fennakadás, és van egy hallgató is a vonalban. Halló, halló, Best FM!
1: Szia, Ildikó vagyok. Nem tudjátok, hogy mi van az Augusztán? Olyan régen állok itt sorba. Itt a klinika egyik behajtó meg az Augusta gyógyszertár között állok, és nem halad semmire a sor. Fordulgatnak vissza az autók, de nagyon szűk az utca, nagyon nehéz visszafordulni.
0: Köszönjük szépen az információt, hogyha valakinek van bővebb, akkor ne tartsa magába 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046. Halló, Best FM!
2: Szia, Tamás vagyok. Egy balesetet szeretnék bejelenteni az Augustánál, a Zebránál, ahogy a klinika és az Augusta között át lehet sétálni. Egy rollerest most ütöttek el, a mentő most ért ki. Éppen két mentő van, mind a két sáv foglalva van, mert egyikben van az autó, egy fehér autó ütötte el a rollerest. A másikba pedig szerintem a szemtanú, utána pedig egy DKV-s busz van beragadva, úgyhogy gondolom ő lesz a szemtanú. Jobbulást kívánunk a sérültnek, mert a zebra után jóval messzebb állt meg.
0: Nagyon szépen köszönjük, nagyon pontos információt adtál, pont most kérdezte egy hallgató, úgyhogy meg is jött a válasz. Köszönjük szépen!
2: Nincs mit, szívesen!
0: Szia! Szia.

0: I just wanna make you sweat.
1: Egy jó dallal.
2: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM.
2: Ha kell a plusz energia.

0: Dél lesz hamarosan itt a Best FM-en, pedig a Szolvés slágerét indítom, még a kalandort. Egy baleset történt nem sokkal ezelőtt, nem indult jól a hétfő délelőtt. Egy kedves hallgatónk telefonált nemrég, és ő mondta el, hogy mit látott, mi történt.
1: Tamás vagyok. Az Augustánál, a Zebránál, ahogy a klinika és az Augusta között át lehet sétálni, egy rollerest ütöttek el, két mentő van, mind a két sáv foglalva, utána pedig egy DKV-s busz van beragadva.
0: Óvatosságra intünk mindenkit, aki teheti, akkor kerülj el most a klinika környékét azon a szakaszon, és vigyázzanak egymásra, figyeljünk nagyon egymásra, magunkra, akármilyen eszközzel is vesznek részt a közlekedésben, nagyon óvatosan. És jöhetnek már a zenei kedvencek is, hiszen hamarosan a hírek után indul a Déli Kívánság műsor itt a Best FM-en.

0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Építési hulladék változtak a leadás feltételei Hajdú-Biharban. A megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdú-Biharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áronként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyigazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón külön építési törmeléklerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott negyedik compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A résztvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az unideb.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehír.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett, többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren, a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hitvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdú-Biharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, a déli kívánság műsor startolt el. Hello Debrecen, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma 23 fokra és csupa napsütésre készülhetünk, és ez a hétvégéig még jobban rá fog turbózni, holnap már 24, szerdán 25, csütörtökön pedig alulról közelítjük meg a 30 fokot, akár 27 fok is lehet itt Debrecenben. Remélem, hogy ez így is marad, úgyhogy remélem, hogy sokan tudnak még napfürdőzni ezen a héten. Én pedig már is mondom, hogy milyen dalkérés érkezett, amivel még tartoztam. Sziasztok, Imi vagyok az AFV Kft-től. Gál Attilának szeretnék küldeni egy számot a kollégámnak Tidenitől, a Megmondtam című dalt, és üzenem neki, hogy kár, hogy nem bírta a gépet emelni. Köszönöm szépen. Remélem, azért segítettél, kedves Imi, ha már ő nem bírta, és én is segítek önöknek átadni bármilyen üzenetet, dalkérést, hívjanak, írjanak. 500-540, ez a telefonszámunk, SMS Viber 30-as, 933-1046.

A déli kívánság műsorszól továbbra is itt a Best FM-en a déli órákban. Jó étvágyat mindenkinek, nagyon fontos info az utakon közlekedőknek. Október 5-e és 11-e között Roadpol akció vette kezdetét, figyelj az útra elnevezéssel, és fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik jelenleg is. A hatóság emberei fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, és ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Így nem csak a telefonokat nézik, hanem bármilyen menet közbeni elektronikai eszköz használatát. Ezzel kapcsolatban pedig Norbi hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Miklós utcán is elindult a razzia. Az üres telekre hajtják be az autókat. Itt ellenőriznek a rendőrök, itt is. És hogy merre még, azt mondják meg önök, 500-540 a forró drót, Viberen pedig Andi talált meg bennünket. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot. Andi, Dani és Beni baba küldi a csavart fel a szőnyeget. A legjobb barátainak, Bettinek, Tominak és a két gyerkősznek. Boldog születésnapot a papának, és csapjatok a lecsóba. Ez pedig az üzenet.

0: Budapest FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, Pács Krisztián vagyok, és egy dalszámot szeretnék kérni.
0: Krisztián, kíváncsian hallgatom. Mi lesz az?
1: A TNT-től a Kicsi Gesztenyét szeretném kérni, mert a kollégáim nagyon szeretik ezt a számot.
0: Mit dolgoznak a kollégák?
1: Hát kereskedelemben és autóiparban dolgozunk. Amúgy Budapestről hallgatjuk Önöket.
0: Tényleg Budapestről hívtatok bennünket? Hát ennek nagyon örülünk. Kértetek már dalt egyébként tőlünk?
1: Nem, ez az első.
0: Na és mi történt, hogy végre felemeltétek a telefont?
1: Beszélgettünk itt a TNT-ről, és úgy gondoltam, hogy felhívlak titeket.
0: Nagyon jól tetted, és remélem, hogy fogtok még dalt kérni, úgyhogy én indítom nektek. Pesten milyen az idő?
1: Jó, 7 ágra süt a nap szerencsére.
0: Hát akkor ugyanaz, mint itt Debrecenben. Örülök, hogy velünk vagytok, és maradjon.

0: Civisvárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nádudvaron. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a Holland Királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.uned.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nádudvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Az új zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a határút érintésével elkerülhessék Nádudvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdaság

0: hidegút és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között út stabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

Déli kívánság műsor második órája, szóval remélem, hogy mindenkinek jó a kedve ezen a csodás hétfő délelőtt, a délutánon már, délelőtt, már elmutassan az ebédidő is, és kaptam egy üzenetet Zsuzsannától, aki Viberen írt ránk, sziasztok, én Leányfaluról hallgatlak benneteket napi szinten, nagyon jó zenék mennek, szívecske, szívecske Zsuzsa, köszönjük szépen ezt a szép üzenetet, ezt arra reagálva írta nekünk Zsuzsa, hogy az előző órában Budapestről kértek dalt. Na, merre hallgatnak még bennünket a nagyvilágban? Bárhonnan lehet dalt kérni, hogy az Antarktiszról írnának, akkor tényleg meglepődnék. A Hip Hop Boys dalát pedig Zsuzsának küldjük, az Ott várok rád érkezik itt a Best FM-en, és teljesülnek a további kedvencek is 14 óráig. Déli kívánság műsor Szabó Anitával itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Vengősláger a Manic Monday Györgyinek szólt itt a Best FM-en fél kettő előtt. Egy picivel Bettina üzenete érkezik. Sziasztok! Szeretnék írni egy dalt a férjemnek, Tominak, ezzel szeretném neki megköszönni a mindennapi munkáját, a családunkért tett minden erőfeszítését, és azt, hogy ilyen szerető férj és édesapa, nagyon szeretlek. A zene pedig, amit küldök neki, Rúzsa Magditól, a szerelem. Nyár.

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Zenét szeretnék küldeni anyukámnak, testvéreimnek, Réta vértesre, a Desperádótól a valami Desperádó.
2: Mindegy melyik, csak Desperádó legyen, pörgős is lehet, vagy inkább szomorú?
1: Ilyen boldog zene legyen, jó?
2: Ilyen boldog zene, akkor egyre gondoltunk. Jó, akkor hozok egy pörgős boldog zenét nektek. Szia!
1: Szia!

0: Vest FM Rádió.
1: Veszélyt jó napot kívánok, drága anyutám. Kérnék szépen, én Imre fiamnak szombaton volt a születésnapja, és szeretném, hogyha küldeni neki egy nagyon szép számot a születésnapjára. Utólagosan nagyon boldog születésnapot az egész család nevében.
0: Oké, Julika, akkor
1: köszönöm
0: játszik
1: szépen,
0: is.
1: Drága anyutám, szép napot kívánok.
0: Szép napot. A születésnaposnak pedig utólag az East 17 dalát indítom, az It's Alright-ot, itt a Vest FM-en. Bízom benne, nagyon fog neki örülni, és annak is, hogy holnap is itt lesznek velem. Délelőtt 10 órától a Vest FM-en találkozunk legközelebb. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: a pszichológiai ellátások klinikai központban, fejlesztés a Hajdúhatházi sporttelepen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián, összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénés szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydeb.hu. Jelentős fejlesztés érinti a Hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként 3 sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül. A padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot. Óriási székvására a Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10.000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.

0: tudja?
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol van a házad?
3: Nick! Szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
4: Biztos, hogy én is menjek?
3: Feltétlenül gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
5: Kaput kinyitni!
3: A kaput egy normandiai kastélyból hozatta.
2: Oh, Jay, milyen hatalmas.
3: Tetszik?
2: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
3: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk bejebb.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
6: Best FM-en.

0: építési hulladék, változtak a leadás feltételei Hajdú-Biharban, a megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdú-Biharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áronként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyigazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón külön építési törmeléklerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott 4. compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A résztvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az unidev.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett, többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren, a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hitvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdú-Biharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, és akkor vissza ahhoz, amiért igazán szeretik önök a Best FM-et. Vissza a legjobb zenékhez. Hello Debrecen, 3 óra múlt 4 perccel. Jön Omi és a Cheerleader. Jó munkát mindenkinek! A hírek

0: Ugat a páva, ez volt a Snap és a The Power, itt a Best FM-en a 104.6-on. Fú, hát sűrű az élet kint az utakon, jönnek a hallgatóinktól folyamatosan a helyzetjelentések. Például, haló!
1: Sziasztok!
0: Parancsolj!
1: Csasszi van Hajdúszobát előtt a 4087-es úton.
0: Köszönjük szépen!
1: Mindenki legyen óvatos!
0: És ez csak egy a sok közül, például a sámsoni lakosoknak szeretném üzenni, hogy a Petőfi úton a gyors kajád előtt kint áll a rendőrautó és méri a forgalmat. Köszönjük szépen! Ezen kívül trafi van egyébként Józsa és Böszörmény között is, mert majdnem Böszörmény határában, és a mi híreink szerint mérnek a rendőrök a négyesen Ebes előtt az autópálya felhajtó-lehajtó környékén. És egyébként egy nagy roadpoll ellenőrzés kezdődött ma, és a hét végéig tart. Nem kimondottan trafiznak a rendőrök, hanem inkább azt figyelik, hogy elvonja-e valami a vezetésről a figyelmünket, tehát kézben tartott mobiltelefon és hasonló, de nyilván minden mást is ellenőrizhetnek. Ennek megfelelően tessék közlekedni.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Minden közlekedési infó jól jön, bármit látnak, írjanak a 3406-ra, vagy hívjanak minket az 500-540-en. Mindenki egy hős, aki épségben célba ér, jön is a Honeybeast-től a legnagyobb hős.

0: Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát lélekben már most készüljenek rám, hogy ma új szakaszába lépett a Füredi úti útépítés. A következő 3 hétben elsősorban a Böszörményi út és a Nádor utcai kereszteződés között fognak dolgozni. Nagyon sok helyen változott emiatt az utóbbi hetekben megszokott forgalmi rend. Különösen figyeljenek a Böszörményi, a Jerikó és a Nádor utca kereszteződésében, mert ott a kanyarodási szabályok is változtak. Figyeljék a táblákat, óvatosan, nem megszokásból. És hát a kötélidegzet az valószínűleg itt a délutáni csúcsforgalomban kell lenni fog. Tehát még egyszer mondom, új szakaszba lépett a Füredi út átépítése a mai nappal. Nagyon sok helyen változtak a forgalmi szabályok, figyeljenek nagyon, hogyha arra járnak. És mi is kérünk egy kis figyelmet, hozzuk önöknek a jobbnál jobb zenéket, a Best-el itt a Luna és a Vámosz

0: hallgatják. Károly írja nekünk a Viberen, hogy a Budai Nagyantalon működik a Trafi Box.
1: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM!
0: Napjaink egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább, jön Hugh Gale és a Moving to the Sun. Van egy kis botrány most elkörül a dal körül, ugye Grammy díjra jelölték, de időközben kiderült, hogy a dal alapját a mesterséges intelligenciával írta egy egyébként magyar producer, úgyhogy visszavonták a Grammy jelölést. Hugh Gale stábja pedig most hát azt próbálja bizonyítani, hogy igen, a dal ötletét valóban az AI adta, de aztán ők ezt szétszették darabjaira, újra feljátszották a stúdióban, hozzátették a saját ötleteiket, tehát szerintük valójában úgy néz ki a dal, hogy 5% belül a mesterséges intelligencia és 95% az emberi teljesítmény. Ez most egy nagyon izgalmas vita, hogy mi lesz ennek a vége, engem legalábbis nagyon érdekel, de hát azt hiszem, ezt hozzá kell szoknunk a jövőben. A jövőben egyre több ilyen lesz. Minden esetre a dalt szeretjük, imádjuk, a beste jön Hugh Gale és a Moving to the Sun.

0: 104.6.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Hoppá! Szevasztok, hey!

A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, jó munkát mindenkinek, aki még dolgozik. Közben pedig jól tudják, hogy Debrecenben elkezdődött a megbocsátás hete. Ez nem egy vallási dolog, ezt a Mélius könyvtár szokta meghirdetni minden évben. Most ezen a héten bünti nélkül vihetjük vissza azokat a könyveket, amik véletlenül nálunk maradtak. Az 5000 forint alatti késedelmi díjakat ezen a héten elengedik. Ezt érdemes egyébként kihasználni. Tehát most a megbocsátás hete a Mélius könyvtárban, az 5000 forint alatti késedelmi díjakat ezen a héten elengedik. Sőt, szerintem még csúnyán nézőse fognak ránk, hogyha visszavisszük a könyveket. Nálunk pedig mindjárt jönnek a hírek, de előtte még pont belefér Purple Disco Machine dala. Ez a hír.

Itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és tényleg nagyon sűrű az élet ma az utakon, még a szokásosnál is sűrűbb. A legfrissebbet Hurrikán becenével írja nekünk valaki SMS-ben. Sziasztok, az alföldi nyomda előtt a lámpánál koccanás, tehát a Pösszörményin ezek szerint van egy koccanás. Reméljük, hogy nincs nagy baj, és reméljük, hogy nem tartja fel nagyon a forgalmat. Figyeljenek nagyon, vigyázzanak magukra is és egymásra is.

0: A Cívismárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nádudvaron. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a Holland Királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.unide.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nádudvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Az új zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a határút érintésével elkerülhessék Nádudvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági út és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között út stabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban. Számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Itt át marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
2: Köszönjük szépen a híreket! A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Elmúlt 4 óra végeztek a munkával? Hát akkor padlógáz! És kb. Gyök-2-vel gó haza itt a délutáni csúcsforgalomban, de nyugi, itt leszünk, tartjuk a lelket mindenkiben, jövünk a legjobb zenékkel. Jön az Outer és a Talk to You! A hírek

0: Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Debrecen kedvencei nálunk szólnak. Helyzetjelentés a délutáni csúcsforgalomból, továbbra is működik a Trafibox a Budai-Nagy Antalon. Köszönjük mindenkinek, aki megírta. És ennél azt hiszem egy fokkal fontosabb, hogy új szakaszba lépett ma reggel az útépítés a Füredi úton. Most a következő bő 3 hétben a Böszörményi és a Nádor utca közötti részen dolgoznak. Nagyon sok helyen változott emiatt a forgalmi rend. Például változtak a kanyarodási szabályok a Böszörményi, a Jerikó és a Nádor utca keresztezésében. Mindenképpen figyeljenek oda, figyeljék az újonnan kihelyezett táblákat, és akkor nem lehet baj. Meg hát türelem, az valószínűleg kelleni fog.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Útközben is 104.6, itt a Radiohead és a Creep.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal, Maxiline töltőállomás.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Debrecen.
6: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
7: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek: derimuseum.hu.

0: hallgatják itt a 104.6-on. Jó utat hazafelé. István azt írja nekünk, hogy rendőrök vannak a Létai úton. Ezt nem fejtette ki bővebben, hogy ellenőrzés, trafipax, vagy csak élvezik a jó időt. Minden esetre az óvatosság nem árt. Létai út, vigyázzanak magukra. És közben pedig minden egyes másodperccel egyre közelebb kerülünk a mai kívánság műsorhoz. Már lehet egy kicsit mozgolódni, ha már tudják, hogy mit szeretnének kérni, mit szeretnének hallani, akkor az a legjobb, ha már is csörögnek.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Aztán 5 órától élesben is kívánság műsor. Addig pedig itt van például a Florida.

itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Nem irigylem azokat, akik a Füredi úton próbálnak hazajutni. Nagyon nagy a torlódás. A Füredi Böszörményi kereszteződésben rendőr irányít, de a hallgatóink szerint működnek a lámpák is, de hát nyilván ilyenkor a rendőri karjelzéseket kell figyelni. Ugye új szakaszba lépett az útépítés a Böszörményi út és a Nádor utca között, emiatt nagyon sok helyen változott a forgalmi rend. Nagyon figyeljék a táblákat, mert ezt is elég könnyű benézni. Plusz még, hogy még szebb legyen a dolog, azt írja nekünk Csaba, hogy a Mikepércsi felüljáron kifelé a városból a híd tetején utoléréses baleset. Extrán durva a csúcsforgalom ma odakint az utakon, vigyázzanak nagyon magukra, csak óvatosan.

104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM, a Budai Nagyantal utcai Trafibox, köszöni szépen, jól érzi magát, még mindig működik, illetve csőtörés történt Felső Józsán a Deák Ferenc utcában, tart a helyreállítás, de a 34-es autóbuszjárat emiatt most Felső Józsa felé terelő úton közlekedik, a Rózsás csárda és a Deák Ferenc utca megállóhelyek kimaradnak, tehát hogyha a 34-essel mennek haza, akkor erre készüljenek, a 34-es autóbuszjárat jelenleg terelő úton közlekedik. Mi viszont, mi egyenesen haladunk a mai kívánság műsor felé, 5-kor kezdünk, már lehet hívni a kérésekkel, 500-540, ne gondolkodjanak túl sokáig, hogy kimaradjanak a mai buliból, és közben Whitney Houston is megérkezett, itt van tőle az I Wanna Dance With Somebody.

0: Bestet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, rengeteg közlekedési SMS előttem, hát ezeknek a 99,99999999%-a a Füredi útról jön. Nagyon nagy torlódás, ugye ott aztán megszoktuk, hogy az útfelbontás miatt amúgy is lassan lehet haladni már hónapok óta, de most új szakaszba léptek ma reggel a munkálatok, és az még jobban felbojdította a helyzetet. A füredi böszörményi kereszteződésben rendőr irányít, ez talán egy kicsit könnyít a dolgon, de hát ennek ellenére is nagyon nagy a torlódás. Most azt írja valaki, hogy például a Nádor utcánál is rendőrök vannak kint, úgyhogy hát ezek szerint ahol lehet próbálnak segíteni. Változtak a kanyarodási szabályok ma reggel ezzel, hogy új szakaszba lépett ott az útépítés. Ami talán a legfontosabb, hogy a Fürediről nem lehet balra a Böszörményire fordulni a tűzoltóság felé. Azt írják a hallgatóink, hogy azért ezt most még sokan benézik, pedig a táblákat jelzik. Erre nagyon figyeljenek oda. És hát a legegyszerűbb az lenne, hogyha el tudnák kerülni a Füredi utat, és akkor egy csomó mindent megúszhatnának. Akinek viszont muszáj arra mennie, az a lélekben ott vagyunk, és próbálunk így a rádión keresztül segíteni. Vigyázzon magára mindenki. Egyébként pedig kezdődik a kívánság műsor, kérjenek dalokat, hívják az 500-540-et. Egy nagy magyar slágerrel nyitunk, Dr. Béres és Verép Tomi, és az Ugye nem bántad meg. Majd a hírek után kiderül, hogy kikérte.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
4: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
3: 2 hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a 3. műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
6: Bővült a pszichológiai ellátás a klinikai központban, fejlesztés a hajdúhatházi sporttelepen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
6: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában, a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta 2-szer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénész szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydeb.hu. Jelentős fejlesztés érinti a Hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként 3 sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett 2 külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül. A padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
7: És most
8: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
8: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh Vili bácsi. Ha jó napjuk volt, akkor azért, ha rossz napjuk volt, akkor pedig azért kérjék a kedvenc dalaikat. Startol a kívánság műsora Bestem. 39-33-104-6, ez az SMS-es Viber számunk, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Na de hát van már itt kérés bőven, például sziasztok, Balázs vagyok. Én az új kedvencemet szeretném meghallgatni, Temper City Self-Aware. Nálatok ismertem meg ezt a dalt, és nagyon tetszik. Na, örülünk neki. Nagyon szívesen lejátszom neked. Előtt egy klasszikus Scorpions, Wind of Change, ezt Eszter kérte, és a férjének Istvánnak küldi. Illetve a kívánság műsor nyitányaként jön Dr. Béles és Verép Tomé, és az Ugye nem bántad meg. Kire küldjük ezt a dalt? Halló, szia!
9: Sziasztok, Robi vagyok, és ezt a dalt a kedvesemnek, Krisztának küldöm.
0: Mit üzenünk neki?
9: Hát, hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki az elmúlt éveket.
0: Reméljük, hogy hallotta. Indul a kívánság műsor most itt a Bestán.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: ez volt a Temple City és a Self-Aware, itt a Best FM mai kívánság műsorában. Mit hallgassunk este hétig? Önöknek kell eldönteniük, küldjenek SMS vagy Viber üzenetet, vagy csörögjenek. A lényeg az, hogy kérjék a kedvenceiket. Bekeményítünk majd rendesen, hiszen Bogi kívánságára, ugye majd a Metallica és az Enter Sandman. Ez majd azért kell a hangerő, úgyhogy majd tekerjék fel egy kicsit a volumét, viszont előtte van valaki a vonalban. Haló, szia, adásban vagy.
1: Haló, Dani vagyok. Számot szeretnék kérni.
0: Hallgatlak.
1: Azáriától a három kortyot.
0: Kinek küldöd?
1: Hát stílusosan három embernek.
0: Mindenkinek jut egy korty.
1: Így van.
0: Oké.
1: Okay. A három legjobb barátomnak, Tomnak, Edének és Sushinak.
0: Rendben van, már be is készítettem a dalodat, fél pillanat és jön. Köszi szépen!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello! Azaria és a három korty, ezzel folytatjuk hamarosan a kívánságműsort. Itt a beszél.

0: Beyoncé.
1: Megállás nélkül.
2: Hi, this is James Blunt.
3: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
4: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
6: A Best FM.
1: A Best FM.
7: Ez itt a Best FM, a 104.6-on. Folytatjuk a kívánság műsort, csak hát előtte sajnos még egy balesetről kell beszámolnunk, kintről az utakról.
8: Szervusz, Vili! Egy balesetet szeretnék bejelenteni a Böszörményi úton, a Bartók Béla kereszteződésnél, a Malom Hotelnél. Ott keményen összement 3-4 autó, mentő, 2 mentő, úgyhogy itt olyan torlódás lesz, ha nagy torlódás mellé még ez is torlasztani fogja a Böszörményi utat.
7: Köszönjük szépen, nem a legjobb hírek, tehát akkor azt a környéket is érdemes elkerülnie mindenkinek, aki éppen úton van. A kívánságműsor közben is figyelünk természetesen arra, hogy mi történik odakint, ideben pedig akkor, ahogy az előbb megbeszéltük, jön Azaria és a három kortja.

0: az éri hozzám, itt a Best Kívánság műsorában, önök pedig érjenek hozzá a telefonjukhoz, és kérjék a kedvenc dalaikat.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Lesz itt minden, mint a jó szatócsboltban. Például Szabina kívánságára szól nem sokára Félix Jén és a Schaus közös dal Walk With Me. Előtte Más világ, az Intim torna illegális, az örökké. Ezt Sanyi küldi Reginának. Illetve a vonalban is itt van velünk valaki. Szia!
3: Sziasztok, én András vagyok, és egy szép szerelmes számot kérek Bryan Adams-től.
0: Semmi akadálya, az I Do It For You, ezt játszom neked mindjárt.
3: Köszönöm, és szóljon Icusnak, hogy szeretem és hiányzik.
0: Mikor fogtok találkozni?
3: Elég messze lakunk egymástól sajnos. Ő Debrecenben, én meg hát most még külföldön, de hamarosan megyek haza hozzá.
0: Távkapcsolat. Oké, hát figyelj, ebben tudunk segíteni, hogy küldjük neki a dalt, meg az üzenetedet. Aztán reméljük, hogy tényleg hamarosan találkoztok. Rendben van, Bryan Adams szól már is.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez a Best kívánság műsorán.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Ha egész nap mások mondták meg önöknek, hogy mit csináljanak, akkor ideje, hogy most örök mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk. Önök kérik a dalokat, ez a Best Kívánság műsora. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket a bátrabbak. Megyünk is tovább, mert kérés az rengeteg van. Például sziasztok, Anna vagyok. Egy AC/DC dalt szeretnék küldeni az apukámnak, Dankú Jánosnak Debrecenbe. Puszíja őt az egész család. Isten éltesse az ünnepeltet, AC/DC Highway to Hell, csak itt, csak most, csak neki. Illetve előtte egy hangüzenet a Viberről.
1: Szép napot, én Eszter vagyok, és bejelekszől kérem a bocsánatot. A kolléganőmnek, Ittusnak küldöm, akivel ma volt egy kis vitánk, és szeretnék bocsánatot kérni ezzel a számmal.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó napot kívánok! Ibolya vagyok, és pizzát sütök, és már alig várom, hogy kivegyem a sütőből, mert nagyon éhes vagyok.
3: Mennyi idő kell még neki?
2: Hát vagy 10 perc.
3: Ó, hát az már szinte semmi.
2: És Barbara Streisandtól szeretném kérni a szerelmes asszonyt.
3: Az éhes asszonyt akkor inkább, nem?
2: Olyan nincs neki.
3: Jó, rendben van. Jó étvágyat.
2: Viszont hallásra. Köszönöm szépen.

0: itt a kívánság műsorra Best FM-en. Szabad a vásár este hétig, tegyék oda magukat, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Hello lányok! Mármint, hogy jön a halott pénztől a Hello lányok, ezt Peti kérte, és a két kislányának küldi. A vonalban pedig Ramona, hallgatlak!
1: Hello! Én a Coldplay-től kérem a Paradise-t.
0: Ah, kinek szóljon?
1: Máténak üzenem, hogy szeretem.
0: Ennyi?
1: Csak ennyi.
0: Oké, okay, megbeszéltük.
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Ez a legegyszerűbb, de legszebb üzenet. A Coldplay és a Paradise a Best-en.

0: péntek.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Építési hulladék, változtak a leadás feltételei Hajdúbiharban. A megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdúbiharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áronként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyigazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón külön építési törmeléklerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott 4. compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A részvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az unideb.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett, többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren, a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hitvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
7: Köszönjük szépen, és akkor döntsük el, hogy mit hallgassunk a következő egy órában. Folytatjuk a kívánság műsort.
5: A te zenét szólt már.
4: És te üzennél valakinek?
5: Most hívd az 500-540-et.
4: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
7: Örömmel látom, hogy lehet önökre számítani. Például Béci kérésére jön majd Ádél és a Skyfall. Aztán írt nekünk Melinda. Sziasztok, Belállótól a Starboyt szeretném kérni. Küldöm mindenkinek, aki szereti, de főleg a kolléganőm Áginak. Rendben van, és a következő telefonálunk is a vonal végén várakozik már. Szia, adásban vagy.
8: Szia, Gábor vagyok.
7: Hello.
8: És Hugeltől kérem a Jamaikát.
7: Mikinek szól?
8: Panninak és Zsúnak, a két nagy lányomnak.
7: Üzenjünk is nekik valamit.
8: Nagyon szeretem őket természetesen.

0: a best top listás.
1: Olyan best top listás.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Rádió FM-et hallgatják, és a dalokat most önök válogatják, hiszen este hétig tart a kívánság műsor. Sietnünk kell, mert nagyon sok kérésünk van, de hát ezt szeretjük, amikor pörög a dolog. Például Orsi kívánságára jön majd Horváth Tamástól a Tiszánál. Aztán egy üzenet. Sziasztok! Tegnap töltötte be a 47-et Sárkány Józsi, kedves ismerősöm. Neki küldeném Phil Collins-tól az Easy Lover című számot. Rég beszéltünk már, és hiányzik nagyon. Isten értesse sokáig. Nektek pedig nagyon köszönöm. Nagyon szívesen lejátszom. Ez jó kis dal, jó választás. Phil Collins mindjárt. De ha minden igaz, akkor a vonalban is itt van már valaki, ugye? Haló?
1: Halló, szia, Ildikó vagyok, és szeretnék egy számot kérni a kívánság műsorba, ha lehet. A Bestiáktól a reggel túl messze van.
0: Miért pont ezt, kinek küldjük?
1: Ez saját magamnak, a születésnapomra.
0: Ma van?
1: Igen.
0: Isten éltessen 18. szülinapod alkalmából.
1: Hát nem annyi, de
0: tudom, nem akartam túl sokat mondani. És hát akkor hogy ünnepelsz, mi lesz ma?
1: Hát már hétvégén ünnepeltünk, de gondoltam, egy nehéz nap után így zárom a napot.
0: Isten éltessen, küldjük majd a dalodat.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Hello, hello, boldog szülinapod. Szia.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: A reggel túl messze van, a kívánság műsor viszont most van itt, hívjanak az 500-540-en.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. Új gyártósor indul. Készen állsz? A Neopak gépbeállítót, nyomdást és csomagolót keres Debrecenben. Jelentkezz a Neopak karrier oldalán. www.neopak.hu. Csomagolás a legmagasabb szinten.
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben.

0: hallgatják. 5-től 7-ig ma este is kívánságműsor. Lehet még dalokat kérni, csak hát ugye sietni kell most már, mert az időnk az fogytán van. Írjanak 30 933 104 6, vagy még a fogy a csörögnek.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Van itt egy Viber üzenet, sziasztok, Gabriella vagyok. Michael Jacksontól szeretnék egy számot kérni. Küldöm saját magamnak és mindenkinek, aki szereti. Hát azt hiszem, hogy Michael Jacksont azért szeretik egy páran, úgyhogy sokan fogjátok örülni. Legyen tőle a... nem mondom meg melyik dal, legyen mindenkinek meglepetés. A vonalban pedig állandó telefonálónk Gizmo.
2: Hajó, Gizmo, Gizmo vagyok. A tisztudékban szeretném kinni a homokba rajzolatokat. Anikónak, Vivinek, Józsinak, meg Reginának. Meg persze bennektek a stúdióba.

0: a mai kívánság műsor sűrűjében. 7 óráig lehet válogatni a dalok között. Villámgyorsan hívjanak, írjanak, mert sajnos eléggé fogytán van az idő.
1: Best FM kívánság műsor.
0: De még egészen biztosan lehet valami játszani Judit kívánságát. Jön Lady Gagától a Bloody Mary, és előtte pedig Balázs a vonalban, ugye? Halló, szia!
2: Sziasztok, Balázs vagy a Veszemből, és egy számot szeretnék kérni.
0: Mégpedig, hallgatlak.
2: Takács Nikolásztól kérem a Boldogságot.
0: A Boldogság nekem te vagy egészen pontosan.
2: Igen.
0: Na, kinek küldöd?
2: Hát a feleségemnek, Annának, akit nagyon szeretek.
3: Az utam járom egymagam, s még mindig érzem, hogy nem vagy itt.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Kívánságműsor.
1: Hello, Fecó vagyok. A Fiesztától kérem a Bonita című számot. Erikának küldöm, mert ez a kedvence. Yeah!

0: Best FM-et hallgatják Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. A mai kívánság műsor pedig véget ért. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Bocsánatot kérek azoktól, akiknek a kérdésére esetleg nem jutott idő. Sajnos jó sokan vannak ők is, még két másik kívánság műsort meg lehetne tölteni a kimaradt kérésekkel. Nyugi, holnap folytatjuk. Szóval a kívánság műsornak vége, de a rádiót nem ér kikapcsolni. Érdemes ezután is a 104.6-tal a Best FM-mel maradni. Holnap találkozunk.
1: A Cívisvárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nád udvaron. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a Holland Királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.uned.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nád udvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Az új zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a határút érintésével elkerülhessék Nád udvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági út és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között útstabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban. Számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: készült a Pszichológiai Ellátások Klinikai Központban, fejlesztés a Hajdúhatházi sporttelepen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővült a pszichológiai betegellátás a Debreceni Egyetem klinikai központjában a klinikai szakpszichológiai központ létrehozása óta. A pszichológusok 2022 óta kétszer annyi beteget látnak el, mint korábban, miközben a várólista több mint a felére csökkent. A központban jelenleg több mint 20 szakorvosi területen, 32 ambulancián összesen 54 pszichológus dolgozik. A szakemberek a klinikai központ által gondozott betegek pszichológiai ellátásában vesznek részt, és a páciensek lelki felépülését is segítik. A debreceni modell egyik sajátossága, hogy a klinikai szakpszichológiai ellátás az egészségügyi rendszeren belül önálló szervezeti keretek között működik. Az eredményekről és a tapasztalatokról a közelmúltban egy nemzetközi szakmai fórumon is beszámoltak. A rendezvényen több ország pszichológusai és mentálhigiénész szakemberei vettek részt, számolt be róla az onydeb.hu. Jelentős fejlesztés érinti a Hajdúhatházi Rákóczi utcai sporttelep öltözőépületét, számolt be róla a HAON. A Rákóczi utcai épület szerkezete lehetővé teszi a felújítást, miközben a helyiségek, valamint a gépészeti és elektromos rendszerek már elavultak. A beruházás részeként három sportöltözőt alakítanak ki közvetlenül kapcsolódó zuhanyzókkal és mosdókkal, emellett két külön játékvezetői öltöző is készül saját vizes blokkkal. Az épületben mosószárító helyiséget és irodát is kialakítanak. A korszerűsítés energetikai elemeket is tartalmaz. A homlokzatra és a tetőtérbe új hőszigetelés kerül, a padló szerkezetet szintén szigetelik, a fűtés pedig hőszivattyús rendszer biztosítja majd. Megújulnak a belső burkolatok, az ajtók és a tetőtéri ablakok, emellett akadálymentesítik a megközelítést és a járdákat is felújítják. A fejlesztés közel 290 millió forintos TOP Plus projekt része, amelyhez az MLS több mint 37 millió forinttal járul hozzá. Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadó egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korán sem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.
1: Most érezz.

0: Építési hulladék változtak a leadás feltételei Hajdú-Biharban. A megfelelés jövőjéről tanácskoztak az egyetemen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megváltoztak az építési és bontási hulladék leadásának feltételei Hajdú-Biharban, közölte a Hajdú Online. Például a Debrecenben működő lakossági hulladékgyűjtő udvarban a betonból, téglából, cserépből, kerámiából, illetve ezek keverékéből álló hulladék, valamint a kevert építési bontási hulladék leadása július óta kilogrammonként, áronként is változott. Ezeknél a hulladék típusoknál ugyanakkor nincs mennyiségi kvóta. Az István úti hulladékudvarban a törmelékeket megfelelően elkülönítve zsák nélkül kell beszállítani. A leadáshoz pedig személyigazolványra, lakcímkártyára és előzetes időpontfoglalásra is szükség van. Hajdúszoboszlón külön építési törmeléklerakó működik, ahol többféle hulladékot, köztük betont, téglát, cserepet, földet és követ is fogadnak. Hajdúböszörményben pedig a tiszta építési bontási hulladék lakossági leadása alkalmanként 300 kg-ig díjmentes. Csak nem 300 szakember vett részt a Debreceni Egyetemen megtartott negyedik compliance konferencián. A tanácskozás középpontjában a megfelelőség, a szabálykövetés, a kockázatkezelés és a szervezeti integritás aktuális kérdései álltak. A résztvevők jogi, gazdasági, hatósági és vállalati szempontból is vizsgálták a terület kihívásait. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy a compliance szerepe folyamatosan bővül, és ma már nem csupán a szabályok betartásáról szól. Kiemelt témát jelentettek a kockázatok, az adatbiztonság, az összeférhetetlenség és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések. A konferencián szó esett arról is, hogy a vezetőknek fel kell készülniük a váratlan helyzetekre, és olyan belső kontrollokat kell kialakítaniuk, amelyek segítik a szervezetek ellenálló képességét. A szakemberek szerint az etikus jogszabályi megfelelés önmagában nem minden esetben elegendő. A gyorsan változó gazdasági, technológiai és jogi környezet miatt folyamatos alkalmazkodásra van szükség, közölte az unideb.hu. Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehír.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett, többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren, a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hitvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Marad az őszias változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdú-Biharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Civisvárosba látogatott a holland nagykövet, új külterületi út épül Nádudvaron. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A holland felsőoktatási kapcsolatok és a csereprogramok lehetőségeiről tárgyalt a holland királyság magyarországi nagykövete a Debreceni Egyetemen. William van Eed, Janei Attila nemzetközi rektor helyettes fogadta. A találkozón szóba kerültek az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitási programok, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségei. A felek szerint a Debreceni Egyetem és Hollandia kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, és a holland egyetemekkel az elmúlt években is intenzív együttműködés zajlott. János Jorsolya, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője bemutatta az egyetem angol nyelvű képzéseit, mobilitási programjait és nemzetközi kutatási kapcsolatait. Az intézmény kutatói több holland egyetemmel is együtt dolgoznak. A találkozó résztvevői annak is reményt adtak, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói és kutatói előtt ismét megnyílhatnak az Erasmus Plus és a Horizon program lehetőségei, írta a hírek.unide.hu. Új külterületi út kialakítására készülnek Nádudvaron, amely a Mártirok útja végét köti majd össze a Kabai úttal. A fejlesztéshez az önkormányzat 147 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Az új, zúzott köves út egyik fontos feladata az lesz, hogy a mezőgazdasági gépek a jövőben a Püspökladányi út, a Mártirok útja, a Kabai út és a határút érintésével elkerülhessék Nádudvar belvárosát. A beruházás ezzel csökkentheti a mezőgazdasági járművek forgalmát a település központjában, és tehermentesítheti a belvárosi utcákat. A támogatásból emellett több, jelenleg szilárd burkolat nélküli önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági út és földút korszerűsítését is tervezik. A munkák között út stabilizáció és patka rekonstrukció is szerepel, adta hírül a HAON. Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Hajdúbiharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
3: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
2: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
4: Big on my way downtown, walking fast, places pass and I'm homebound.
0: Egy filmzene most!

0: hangod.
1: Énekelheted.
0: A lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rokinak.
3: A kisbabája. Oh,
4: kicsikém. Istenem.
5: Hihetetlen, a miénk.
4: Igen.
5: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
4: Szeretnék kérni tőled valamit.
5: Mit?
4: Gyere.
5: Mit?
4: Győzz.
6: Mire várunk még? Utána!
1: Egy filmzene most!